0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
0: A hírek ritmusában.
1: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, a járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Középszinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
0: Sport.
1: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
1: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
2: A műsor támogatója a tesztautobérlés.hu.
1: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
3: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

0: Tisztán zene.
1: Ez Éjszakád ritmusa.
0: Az Éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az Éjszaka a Maxi Rádióval.
2: 10 éve történt, azt hiszem, az, hogy

0: tisztán zene.
1: Az éjszakád ritmusa.
0: Az éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazia hevesben több százmilliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
0: A hírek ritmusában.
1: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több százmillió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vas vármegyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Középszinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
0: Sport.
1: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Form 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
1: www.maxirádió.hu. Csapadék nem várható.
2: A Műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb.
4: A legjobb.
0: Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
3: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka.

0: Tisztán zene.
1: Az éjszakád ritmusa.
0: Az éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.
4: Sziasztok, én Piga vagyok.
5: Én pedig Wolfi.
4: Hallgassátok a hahatot.

0: Puszt.
1: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
2: Koranyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
2: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
1: A hírek ritmusában.
2: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg. Azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, a járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
1: Sport.
2: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Form 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
2: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
0: A műsor támogatója a tesztautomobilis.hu.
2: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
3: 92.4
1: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

0: It's Michael Bublé.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: This is Kylie Minogue.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Maxi Rádió.
5: Maxi Rádió.

és amitől jobban terik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Taxi Rádió hírszolgálat.
1: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
0: A hírek ritmusában.
1: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, a járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
0: Sport.
1: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Form 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
1: www.maximalius.hu csapadék nem várható.
2: A műsor szent támogatója a tesztautomérlés.hu.
1: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve érél a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
3: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: Ám zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.
1: Az éjszakád ritmusa.
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei. Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös Rádió.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai az igazi.
2: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adok kapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
0: A hírek ritmusában.
1: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Középszinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
0: Sport.
1: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Form 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
1: www.maxirádió.hu. Csapadék nem várható.
2: A műsor támogatója a tesztautobérlés.hu.
1: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve írja a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés. A Max Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
3: 92.4
0: Maxi Rádió. Mi adunk

0: Újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió.

0: És mi egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

nem látják, hogy mitől leszek jobban, ha már nem motivál semmi. Nem izgat a pénz, de nem izgat, csak tetszik. Tetszik, hogy több ezer ember énekli az velem, hogy először az életben én tényleg szerettelek. Visszanézek egyszer, hogy mit hagytam ott mögöttem. Porra éget minden nap, minden körülöttem. Az élet nehéz csatát csak az erőseknek adja. Összetörtem, hányszor álltam újra talpra.

0: Maxi Rádió
1: 92.4.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A város kedvenc rádióját hallja.
4: Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió
1: 92.4.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A város kedvenc rádióját hallja.
4: Ez a Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?

0: villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
3: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
4: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
5: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
4: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
2: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
6: Már csak egy reklám,
7: és jönnek a hírek.
8: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
9: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
10: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
11: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
12: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
13: Reklámot hallottak!
14: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
15: Koronyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
13: Közlekedés.
15: Száraz utakon nyúlátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
13: A hírek ritmusában.
15: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
7: Sport.
15: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismertem, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
7: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
15: www.maxiradio.hu csapadék nem várható.
16: A műsorszám támogatója a tesztautomérlés.hu.
15: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb.
18: A legjobb.
7: Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
17: 92.4
7: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak. This is
19: it. Szerda van, innentől már nem felfelé kapaszkodunk, hanem lefelé száguldunk a hétvége irányába. Jó reggelt, Frankl András a mikrofonnál. Ez a Wecker.

Elindult a Vekker, 2026. május 6-a szerda van, Ivett és Frida napja. Az Ivett francia eredetű névjelentése Tiszafa, a Frida germán és német eredetű jelentése békevédelem. Ma 65 éves George Clooney kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész, rendező, producer és forgatókönyvíró, az ENSZ béke nagykövete. Pályafutása meglehetősen döcögősen indult, volt dohányvágó, cipőügynök és biztosítási üzletkötő is, utóbbi kifejezetten rosszul ment neki. A profi baseball karrier sem jött össze, és kezdetben színészként is csupa olyan sorozatban játszott, amit az első évad után elkaszáltak. A nagy áttörést végül a Vészhelyzetben Rossz doktor szerepe hozta meg. Nagyjából azóta egy speciális porszívóhoz csatlakoztatható hajnyíróval vágja a haját, így a művelet mindössze 2-3 percig tart. Clooney gyakran viccelődik azzal, hogy a leghosszabb kapcsolata egy malaccal volt, hiszen 18 évig élt egy Max nevű vietnámi csüngőhasúval, aki gyakran a színész hálószobájában aludt.

Becker hasznos, érdekes infókkal a kedvenc zenéink között. Megtalálták a történelem legősibb odaégett vacsoráját. Svájcban egy építkezést megelőző régészeti feltárás során egy nagyjából 2000 éves, elszenesedett kenyérmaradványra bukkantak. A nagyjából 10 centi átmérőjű lapos cipó az első ilyen jellegű római kori lelet az országban, ami egy nagyméretű agyagkemence közeléből került elő. A kenyér a teljes elszenesedésnek köszönheti a fennmaradását, hiszen így a baktériumok nem tudták lebontani az évszázadok során. Meg ugye az emberek sem megenni annak idején.

Wecker szerdán is egészen 9-ig. Csak a Mentes Fesztivál május 9-én és 10-én szombaton és vasárnap Budapesten a MOM Sportban, ahol a speciális étrendet követők és a tudatos életmód iránt érdeklődők találkozhatnak. A kínálatban glutén, cukor és laktózmentes, valamint vegán élelmiszerek és alapanyagok mellett naturkozmetikumok, tisztítószerek, egészségmegőrző szolgáltatások és zöld megoldások is megjelennek. A programot szakmai előadások, workshopok, gyerekprogramok és nyereményjátékok egészítik ki. További infók a Csak a Mentes Fesztivál 2026 Facebook oldalon.

0: Becker minden nap 7-től 9-ig. Jó reggelt! A napsütés mellett ma erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, szorványosan lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A reggeli 15-18 fokról délutára 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Közlekedés kamionos tudósítónk Frank Landrás jelentkezik az utakról.
1: Köszöntök mindenkit! Az M1-esen új terelés épült ki a Nagyszent János bőncsomópont és Győr között. Egyes halon felé a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leállósáv járható. Dolgoznak az M3-ason is, Aszód térségében. A 37-es és a 43-as kilométer között Vásárostlamény felé a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A főváros felé vezető oldalon a 60-kelet csomópont felhajtó ágát lezárták. Az M7-esen Budapest felé a Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtó ágát zárták le aszfaltozás miatt, kerülni Letenye felé elindulva, majd a Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet. Széles utat!

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek,

0: cégek szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
1: Köszönjük az eddigi bizalmat!
2: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
3: Ez a város kedvenc rádiója.
4: Ez a város kedvenc rádiója.
5: Ez a város kedvenc rádiója.
4: 92.4
5: 92.4
6: Maxim Rádió.
7: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
4: Tesztautóbérlés.hu.
5: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
8: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
1: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra.
8: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
1: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
5: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
8: Maxiradio.hu.
6: Maxiradio.
1: Reklámot hallottak.
4: Friss hírek, információk. Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
9: Kora nyárias idő lesz széllel, Navrazdia hevesben több száz milliós pályázati csalás miatt csaptak le, politikai adókapok a szombati rendezvény körül. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
9: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, ugyanakkor az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Többfelé zajlanak útfelújítási munkálatok a városban, emiatt lassabb haladásra és helyenként korlátozásra kell számítani, akár csak a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafület között, ahol jól haladnak a munkálatok, ugyanakkor több szakaszon van még útszűkület, illetve lámpás forgalom irányítás. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kíván.
4: A hírek ritmusában.
9: Nagyszabású akciót hajtottak végre a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói Heves vármegyében. A hatóságok egy több száz millió forintos pályázati csalás ügyében intézkedtek. A NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatósági járőreivel és a rendőrséggel közösen csaptak le egy településen. A gyanú szerint az elkövető kör 4 hazai és részben uniós forrásból finanszírozott projektet valósított meg, azonban a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel. A nyomozók kutatásokat és helyszíni szemléket tartottak, amelyek során jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek be, valamint több mint 30 millió forint ismeretlen eredetű készpénzt foglaltak le. Az ügy irányítóját költségvetési csalás gyanúja miatt kihallgatták. A hatóságok további csak nem 600 millió forint értékű pályázatok vizsgálatát is folytatják. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható utáni nyílt rendezvényről a lendő kormányfő. Magyar Péter a Tisza pártelnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten, a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május 8-ára hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Győr nem érintett az aszbeszt szennyezésben, jelentette ki a város polgármestere. Pintér Bence arra reagált, hogy a szombathelyi városvezető korábbi nyilatkozata alapján a probléma egész Nyugat-Magyarországot érintheti. A legutóbbi közlések alapján Vasvár megyében 4 települést érint a számos utat érintő aszbeszt szennyezés, Szombathelyet, Bozsokot, Kőszeget és a legutóbbi közlések szerint Táplán-Szentkeresztet. Értékelést tett közzé az elmúlt 16 év kormányzásáról Orbán Balázs, aki eddig Orbán Viktor politikai igazgatójaként dolgozott. Facebook bejegyzésében azt írta, megtiszteltetés volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnök mellett dolgozni. Hozzátette, pályafutása során többek között a migrációs politika, járványkezelés, valamint a gazdasági növekedés eredményeire a legbüszkébb. Kiemelte, a rezsicsökkentést, a nemzeti alapú külpolitikát és a beruházások növekedését is. Úgy fogalmazott, Magyarország a történelem főutcáján járt, és szerinte a kormányzat számos nemzetközi elismerést is kivívott. Orbán Balázs bejegyzése végén hangsúlyozta, egy korszak lezárult, de a cél továbbra is egy erős és szuverén Magyarország építése. Nem volt könnyű dolga azoknak a diákoknak a magyar érettségén, akik inkább az eszi feladatokban erősek, erről beszélt egy szaktanár az idei vizsga kapcsán. A második részben a vizsgázók Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy egy létösszegző versekről szóló téma kifejtő dolgozat közül választhattak. Utóbbi esetben több költő művein keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. A feladatok megoldására mind közép, mind emelt szinten 150 perc állt rendelkezésre. Közép szinten egy 500-800 szavas esszét kellett írni, míg ennek emelt szinten egy hosszabb műértelmezés és egy rövidebb reflektáló szöveg is szerepelt a feladatok között. A szakértő szerint sok diák számára nehézséget jelenthetett, hogy ezúttal nem volt prózai mű vagy ballada a választható feladatok között.
4: Sport.
9: Utólag 20 másodperces büntetést kapott Charles Leclerc a Forma 1-es Miami nagydíjon, így a 6. helyről a 8. csúszott vissza. A Ferrari monacói pilótája futam végén még a dobogóért harcolt, ám az utolsó körben megpördült, a falnak ütközött, majd szabálytalanul vágta le a sikánt, amiért büntetést kapott. A versenyző később elismerte, teljes mértékben az ő hibája volt az eset. A futamot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, a 2. helyen Lando Norris végzett. A világbajnokság 2 hét múlva a kanadai nagydíjjal folytatódik.
4: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat.
9: www.maxiradio.hu. Csapadék nem várható.
7: A műsor támogatója a tesztautomérlés.hu.
9: Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. A melegfrontra érzékenyeknél ezen a napon is kialakulhat migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, mellkasi panaszok, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok és fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
5: 92.4
4: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak. This is
10: it. A reggeli csúcsforgalomban zajló magányos karaoke partikhoz adjuk az alapot, már is jönnek tovább a kedvenc zenéink. Egészen 9-ig ez a...
11: Vekker. I know I could lie, but I'm telling the truth.

A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret. Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek és a legújabb zenék. Ez a Maxi Rádió.

Jó reggelt, egészen 9-ig Frankl Andrással a mikrofonnál pörög tovább a Wekker. Szerda van, május 6-a, ez a Magyar Sport napja, annak emlékére, hogy 1875-ben ilyenkor rendezték Európa első szabadtéri sportversenyét Budapesten. A hazai versenysport történelme tele van legendás sikerekkel. Első olimpiai bajnokunk Hajós Alfréd rendkívül hideg, 13 fokos tengerben nyert, és azért úszott olyan gyorsan, mert félt, hogy megfagy. Gerevics Aladár vívó 6 egymást követő olimpián nyert aranyat, 50 évesen viszont ki akarták hagyni a csapatból a kora miatt. Erre ő kihívta az összes fiatal válogatottat, egyenként legyőzte őket, majd Rómában ismét aranyérmes lett. Kincsem a csodakanca pedig 54 versenyéből valamennyit megnyerte, legjobb barátja egy csalogány nevű macska volt, akivel még a versenyekre is együtt utaztak. Ezen a napon 1889-ben megnyitották a közönség előtt az Eiffel-tornyot Párizsban. 1994-ben felavatták az Anglia és Franciaország közötti csalagutat. 2011-ben pedig Kemény Dénes, a vízilabda válogatott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya bekerült a vízesportok nemzetközi hírességek csarnokába.

kedvenc zenéinkkel és hasznos érdekes infókkal ez a Wekker, közeleg a hazai zenei élet egyik legrangosabb eseménye. Jövő héten hétfőn a Magyar Zeneházában adják át az Artisius díjakat, amikkel a szakma a legjobb kortárs zeneszerzőket és szövegírókat ismeri el. A nyertesek listája már nyilvános, az év könnyű zenei szövegírója a Ruzsa Magdi lett, a legjobb zeneszerzőnek járó elismerést Rácz Gergő veheti át, az életmű díjat pedig a jazz legenda László Attila kapja. Az év produkciója kategóriában a Hungária együttes jubileumi koncertjét díjazták, míg a legfiatalabb tehetségek között a népszerű rapper Koli is az elismertek között van.

barely seen. Breathe the air, smell of spring.

Jó reggelt, ez a Vekker, Európa nap, május 10-én vasárnap a budapesti Szabadságtéren, ahol Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját ünnepelhetjük ingyenes programokon. A rendezvény egyik központi eseménye az EU félmaraton, de a sport mellett koncertek, szabadidős programok, EU-s kvízek és kreatív foglalkozások is várják a látogatókat. A nagy színpadon többek között a Hiperkarma, az Elefánt és a budai pop duó lép fel, míg a gyerekszínpadon a Buborék együttes, a Majorka Színház, valamint Varró Dániel zenés irodalmi műsora gondoskodik a közönség szórakoztatásáról. További részletek az Európa Nap 2026 Facebook oldalon.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: Hello, this is DJ Antoine.
2: Hi, is this Robin Schulz?
3: Ez a város kedvenc rádiója.
4: Maxi Rádió.

reggel 7 és 9 között, ez a Vekker. Május 6-án a leghidegebb 2011-ben volt, zavarban -4,2 fok, a legmelegebbet pedig ezen a napon 2003-ban mérték a Bajai Csillagvizsgálónál 33,9 fokot. Ma 23-28 fok várható délután, erőteljes gomoly felhőképződés és szórványos záporok, zivatarok mellett. Éjjel és holnap napközben már több helyen lehet eső, zápor, zivatar, a szelet erős lökések kísérhetik. Csütörtökön a minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Vekker is várható holnap héttől újra. Frank Landrás vagyok, további szép napot, a mai reggel utolsó mondata. Biztos vagy benne, hogy áramtalanítottad?

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: képzeld, nálunk teljesen újjá született a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.

0: Lakásdoktor, bízza ránk otthonát!
1: Már csak egy reklám,
2: és jönnek a hírek!
1: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
2: Reklámot hallottak!
3: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
4: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethetik földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
4: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösség élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenő sofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyag ellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát, és arra utal, hogy a pilóta fülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilóta fülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
2: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
5: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
4: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
1: 92.4
2: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: A 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásáros-Lamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásáros-Lamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Lamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásáros-Lamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásáros-Lamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal.

0: Pipa, eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa! Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre. Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra. Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
2: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethetik földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
3: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A misék, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll. Míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra, 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyag elletes szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát, és arra utal, hogy a pilóta fülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
2: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
3: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
1: 92.4
2: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
0: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel.
2: Jobban indul a reggel.
3: Amitől pörög a munkaidő.
1: Amit hazafelé hangosan énekel.
3: 92.4
1: 92.4 Maxi Rádió.

0: a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Lily in Wonderland.
2: Hallgassátok meg bemutatkozó dalunkat, a Rohanyt.
1: A Maxi Rádió gyöngyösen.

0: ha magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi.

0: Rádió, mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.
4: Mi adunk ritmust a városnak.

0: után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Plastic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezártak, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Maxi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: És mi egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: közben is.
1: 92.4.
2: 92.4. Mi adunk ritmust a városnak.
1: Ez a Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: A jövő szakembereit képezzük. Köztük lehetsz te is. Válaszd a szakképzést és építsd velünk a jövődet. AMSC.hu.
9: Szeretné, ha a rendezvény biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
17: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!

0: A Maxi Rádióban minden délben a nagy templom harangja szól.
1: Ez a Maxi délután.
2: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
3: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A hírek ritmusában!
3: Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A misék, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenő sofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
2: Sport.
3: Parko Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
2: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
3: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi.
0: 92.4
2: Maxi Rádió.

0: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, műsorajánló.
1: Hello mindenkinek, Szirágyi János vagyok.
2: Hello, üdv mindenkinek, én Frankl András vagyok. Ez pedig a 92.4 Maxi Rádió.
1: Gyöngyös legjobb rádiója.
2: Janó, most már végre áruld el, hogy mitől intim a részek.
1: Azért, mert az Intim Részek című műsorunkban olyan kevésbé publikált vagy elhallgatott figyelemfelkeltő témákat érintünk, amikről általában senki nem beszél.
2: Mi viszont igen.
1: Egy dolog biztos, a legjobb helyen rádióznak, ez nem más, mint a 92.4 Maxi Rádió.
2: Minden csütörtökön 18 és 20 óra között mi adunk ritmust a városnak. Intim Részek.
1: Intim Részek.
2: Intim Részek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
3: Hogy jól érezze magát. Érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak.
4: A Maxi Rádióban.
3: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ó, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne.
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek! Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A misék, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll. Míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenő sofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Ez a Maxi délután.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Amit hallgat, az a város kedvenc rádiója.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Ez a Maxi.

0: Mi játszok a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Galaxy Rádió játssza azokat a dalokat, amitől még gyorsabban repül a munkaidő.
1: 92.4 Maxi Rádió.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Rádió. Rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
1: Nálunk szólnak az új slágerek.
0: Maxi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Várom Önöket minden vasárnap este 8-kor a Város kedvenc rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban, a Star Portréval. A műsort kedd este 10-kor megismételjük.
0: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízz a ránk otthonát!
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása háza volna, bízz rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30 577 84 98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A misék, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll. Míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt. Az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elemfelővizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Ez a

0: A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret.
1: Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek
0: és a legújabb zenék.
1: Ez a Maxi Rádió.

0: Mi a 90-es évek kedvenceit.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Galaxy Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezertek, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Üdvözlöm Önöket, Strasser Andrea vagyok. Várom Önöket a Tudomány mai állása című műsorral minden hétfőn este 7-kor a Város kedvenc rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát. Gyöngyös, igazi kedvencei.
2: Csak a Maxi Rádióban.
3: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió.
3: Sziasztok, Muri Enikő vagyok a Sugar Love-ból. Hallgassátok a legújabb dalunkat, a Kötéltáncot. Ami volt

0: it's Michael Bublé.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: This is Kylie Minogue.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Maxi Rádió.
5: Maxi Rádió.

0: a hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 3469-3274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethetik földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösség élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenő sofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyag ellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
7: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
3: Mindig a legjobb.
7: A legjobb.
3: Csak Gyöngyös kedvenc zenéi.
7: 92.4
3: Maxi Rádió.

0: Ez a te minden napod ritmusa. Mi játszok? A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Üdvözlöm Önöket, Strasser Andrea vagyok. Várom Önöket a Tudomány mai állása című műsorral minden hétfőn este 7-kor a Város kedvenc rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát. Gyöngyös, igazi kedvencei.
2: Csak a Maxi Rádióban.
0: Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

amitől, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Aki gyüngyösi, ezt hallgatja.
1: Mert a hazainál nincs jó.
0: Nincs jó.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be, mikor hallgatta a Maxi Rádiót. Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérté, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4.
0: 92.4.
13: Maxi Rádió!
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
17: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak! A Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
18: Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Minden együtt, hogy jól érezze magát.
20: Ez továbbra is a város kedvenc rádiója.
8: Mindig a legjobb.
20: A legjobb.
8: Csak Gyöngyös kedvenc zenéi.
20: 92.4
8: Maxi Rádió.

0: Mi játszunk?
1: A 90-es évek kedvenceit.
0: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött a Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásároslemény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásároslemény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásároslemény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásároslemény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásároslemény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
1: Nálunk szólnak az új slágerek.
0: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Sziasztok, Haddad Herik vagyok. Várok mindenkit minden vasárnap a város kedvenc rádiójában, a Maxi Rádióban. Sztártitkok, ahol a sztárok sosem hallott titkaikról beszélnek. Ha kíváncsi vagy, miről is hallgattak eddig a hazai közélet ikonjai, tarts velem minden vasárnap 17 órától. Vasárnap délután is mi adunk ritmust a városnak.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát.
2: Hogy jól érezze magát.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei.
3: Csak a Maxi Rádióban.
2: Maxi Rádió.
0: Gyöngyös rádiója.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszkós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a Gyöngyösi Kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferencesen kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egy negyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra, 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyag ellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vég előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd mind nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Ez a Maxi délután.

0: Maxi Rádió, mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.
4: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: A 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió Navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásároslemény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásároslemény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásároslemény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásároslemény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásároslemény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei!
3: Csak a Maxi Rádióban!
0: Maxi Rádió! Gyöngyös rádiója!

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

diablóval. Még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a tánc. A karma volt a pincér,

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Üdvözlöm Önöket, Strasser Andrea vagyok. Várom Önöket a Tudomány mai állása című műsorral minden hétfőn este 7-kor a Város kedvenc rádiójában, a 92.4 Maxi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a zenéhez, hogy jól érezze magát. Gyöngyös, igazi kedvencei.
2: Csak a Maxi Rádióban.
0: Maxi Rádió. Gyöngyös Rádió.

amitől és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.
4: Újra nyakunkba szagol a reggel. Visszatér, amiről azt gondoltuk, nem kell.

0: Tombola. Mi adunk ritmust a városnak.
1: Ez az igazi zenei változatosság.
2: Ez az igazi zenei változatosság.
1: A Maxi Rádiót hallgatja.
2: Ez a Maxi Rádió.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMSZ.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
13: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
13: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
15: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszkós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a Gyöngyösi Kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt. Az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási ellenfelülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egy negyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyag ellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás végelőtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd mind nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
17: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
16: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak. 92.4
0: Maxi Rádió, a mindennapod ritmusa.

A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret. Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek és a legújabb zenék. Ez a Maxi Rádió.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízz ránk otthonát!
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
14: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 35778498-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
14: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszkós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A misék, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferencesen kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt. Az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dézsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilóta fülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vég előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
18: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4.
0: 92.4.
13: Maxi Rádió!
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
9: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak! Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
16: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
16: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyház megye veszi át, így a templom és a közösség élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt. Az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfi szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dézsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NK csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egyharmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
16: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Zsangol, beigli, mézes kalács.
1: Na és mellé!
0: Maxi Rádió! Varázslatos karácsony a Maxi Rádió.
2: Ez a te mindennapod ritmusa.
3: Mi játszok?
2: A 90-es évek kedvenceit.
3: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
0: Mi adunk ritmust a városnak.

0: jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
2: Este!
1: Este! A Maxi Rádióval.
3: Na mi van, hiányoztunk?

0: város ritmusában. A város ritmusában.
1: What's up guys, this is Justin Bieber.
2: Always listen.
3: Maxi Rádió. 92.

0: Ez a Maxi Rádió.
1: Sziasztok, Bay Alex vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Sziasztok, én Richie P vagyok.
4: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk. Az Animal Cannibals.
3: Hű, de egyszerre ment.
0: Yeah. 92.4 Maxi Rádió.

a Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Zserbó, Beigli, Mézes Kalács.
1: Na és mellé!
0: Maxi Rádió! Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval.

0: Egy város. Egy rádió. Egy ritmus.
1: Ez a Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.

aki gyöngyösi, ezt hallgatja. Mert a hazainál nincs jobb. 92.4 Maxi Rádió.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
8: Például én.
9: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
10: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
11: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
12: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
11: Köszönjük az eddigi bizalmat!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
14: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
15: Maxi Rádió.
16: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
17: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
11: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
17: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online.
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on.
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
17: Maxirádió.hu.
15: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak!
4: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösség élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
8: Sport.
18: Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
16: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
1: Ez a 92.4 Maxi Rádió az ünnepek ritmusában.
2: Mi játszok?
1: A 90-es évek kedvenceit.
2: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Amit hallgat, az a város kedvenc rádiója.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Ez a Maxi.

92.4 Maxi Rádió. Ez a város kedvenc rádiója.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízz a ránk otthonát!
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
14: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 3577-84-98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
14: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
1: Reklámot hallottak!
16: A Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Estére megérkezik az eső, üzemanyagtolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani, záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
17: Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A misék, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences Rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyag tartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt. Az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dézsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a nemzeti kulturális alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egynegyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra, 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszített el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilóta fülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg. Sport. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval. Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval. Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
1: Mi játszok a 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: ritmust a városnak.
1: Ez az igazi zenei változatosság.
2: Ez az igazi zenei változatosság.
1: A Maxi Rádiót hallgatja.
2: Ez a Maxi Rádió.

0: Galaxy Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
0: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Galaxy Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Napközben még szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok! Közleményben reagálta a Ferences Rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferencesen kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösen. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenő sofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet Elsimon László tett közé, azt írják, az NKA működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egy negyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra, 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyagellátás szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vége előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
0: Sport.
1: Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd mind nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

Ez az éjszakát ritmusa. Ez az éjszakát ritmusa. Csak tisztán zene. Éjszaka a Maxi Rádióval.

0: Ez a te minden napod ritmusa.
1: Mi játszok?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Hello, this is DJ Antoine.
1: Sziasztok, Heinz Gábor, Biga vagyok.
2: Hey, it's David Geller.
3: Hi, we're Clean Bandit.
4: Ez a Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió.
1: Én vezetés közben is a Maxi Rádiót hallgatom, mert változatos zenék szólnak. A munkában és otthon is ezt hallgatom.
0: Mi adunk ritmust a városnak?
2: A Maxi Rádiót hallgatja.

0: Rádió hírszolgálat.
1: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt, azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusával.
1: Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a gyöngyösi kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferencesen kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozási elem felülvizsgálatát. A megszólalók hangsúlyozták, az NKA csak akkor maradhat hatékony kulturális finanszírozó, ha visszaállítják az önálló működését és a döntések továbbra is szakmai kollégiumok kezében maradnak. Az ügyre Magyar Péter is reagált, aki közölte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználását ki fogják vizsgálni, és szükség esetén jogi lépések is történhetnek. Rekordszámú női képviselővel kezdi meg munkáját az új országgyűlés, 54 nő jutott be a parlamentbe, ami a mandátumok több mint egy negyede. A rendszerváltás óta ez a legmagasabb szám, 1990-ben még csak 28 női képviselő volt a törvényhozásban. Az arány azóta évtizedeken át 10% körül mozgott, most viszont jelentősen nőtt a női jelenlét. A frakciók közül a legtöbb nő a Tiszához került, de a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk is delegál női képviselőket. A szakértők szerint bár ez komoly előrelépés, Magyarország még így is elmarad az uniós átlagtól, ahol a képviselők körülbelül egy harmada nő. Új információk kerültek nyilvánosságra 2022-ben Dél-Kínában lezuhant China Eastern Airlines Boeing 737-8-as járatával kapcsolatban, amelyen 132 ember vesztette életét. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság adatai szerint a gép mintegy 8800 méteres magasságban hirtelen veszítette el a hajtóművek működését, miután az üzemanyag ellátást szabályozó karokat feltetően kézzel elzárták. A szakértők szerint ez szinte kizárja a véletlen hibát és arra utal, hogy a pilótafülkében történt beavatkozás vezethetett a katasztrófához. A repülési adatrögzítő a teljes áramellátás megszűnése miatt már a zuhanás vég előtt lehet, a pilótafülke hangrögzítőjéből viszont további adatokat sikerült kinyerni, amelyeket a kínai hatóságok továbbítottak. A végleges okot a kínai vizsgálat egyelőre nem állapította meg.
0: Sport.
1: Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya bejelentette, a szokásosnál nagyobb kerettel és hosszabb felkészüléssel készül a nemzeti csapat a júniusi mérkőzésekre. A válogatott június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazasztán ellen lép pályára Debrecenben. Rossi elmondta, összesen 29 játékos kaphat meghívót, és akár újoncok is bekerülhetnek a keretbe. A felkészülés május végén Telkiben kezdődik, ahol a játékosok fizikai felméréseken is részt vesznek. A kapitány szerint a cél, hogy a hosszú idény után mindenki megfelelő állapotban készüljön, és mindkét mérkőzésen jó hangulatú, sikeres meccset játszon a válogatott.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Napsütés már gyakran zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig még nem valószínű, este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű, élénk gyakran erős lökések kísérhetik a szelet, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
1: Ha megkérdeznéd,

tudható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai az igazi.
2: Maxi Rádió.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: tisztán zene.
1: Az éjszakád ritmusa.
0: Az éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

0: Rádió hírszolgálat.
1: Estére megérkezik az eső, üzemanyag tolvajokat fogtak az autópályán, szándékosan vezethették földnek az utasszállítót. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Napközben még száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Estétől viszont több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, emiatt csúszós nedves útszakaszokkal lehet találkozni. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Közleményben reagálta a Ferences rend a Gyöngyösi Rendház működésének felfüggesztésére. A döntés sokakat meglepett, de hangsúlyozzák, nem a templom bezárásáról van szó. Augusztustól megszűnik az állandó szerzetesi jelenlét a Gyöngyösi Kolostorban, a rendtagokat más városokba helyezik át. A plébániai feladatokat ezt követően az egri főegyhez megye veszi át, így a templom és a közösségi élet továbbra is működik. A miség, programok és találkozók nem szűnnek meg. A Ferences rend kiemelte, a háttérben országos létszámcsökkenés áll, míg korábban jóval több szerzetes szolgált, ma kevesebben látják el a növekvő számú feladatot, ezért kellett átszervezni a működést. A kolostor és az épületek a rend tulajdonában maradnak, és több intézmény, köztük az autista segítő központ és a könyvtári részleg továbbra is folytatja munkáját Gyöngyösön. Nem bízták a véletlenre a füzesabonyi nyomozók, tetten értek három férfit az M3-as autópályán, akik egy kamion üzemanyagtartályát próbálták megcsapolni a Mezőszemerei pihenőben. A rendőrök május 1-én a hajnali órákban csaptak le a csövekkel és kannákkal felszerelkezett trióra. A gyanú szerint a Mezőszemerei férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt, az elmúlt hetekben több parkolójárművet is feltört, ahonnan üzemanyagot, akkumulátort és rádiót lopott. A hatóságok üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság május 3-án el is rendelt. Két társát, egy 30 és egy 36 éves férfit szintén gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás szerint a banda korábban is több alkalommal dizsmálhatta a pihenősofőrök járműveit a térségben. Több korábbi NKA vezető és kulturális döntéshozó közös állásfoglalásban fejezte ki aggodalmát a Nemzeti Kulturális Alap jövőjével kapcsolatban. A közleményben, amelyet L. Simon László tett közé, azt írják, az NK működésének függetlensége és szakmai megalapozottsága kérdésessé vált, ezért szükségesnek tartják a rendszer átalakítását és több szabályozást.